Ukhozi FM luhamba phambili. Isigubu sakudala kuKhozi FM. Lihlophe kuKhozi FM. Isigubu sakudala.